Frozen Wetland Desert. Ahol az atomok összehányva egymás hegyén hátán rendetlenségben, mint egy kolosszális szemétdombon elpusztultan nyugszanak. Ez a Sirius Beta par excellence anya. Amikor az ember materialistává lesz, más szóval, amikor az ember azt kezdi hinni, hogy a világ anyagból lett és van, és ehhez az anyaghoz ragaszkodik és belekapaszkodik, és az anyag számára komolyság, környezet, vágy, vallás, akkor az ember homályosan megérzi, hogy ő is ilyen lehullott és kiokádott, leporlott és összetört, csatornába és szemétdombra került valami. A természet spirituális erőivel való kapcsolatról lemondott. A kozmoszról levált, irtózatos katasztrófa következtében megállott csökevény. Szellem vonatkozását elvesztette, ezért visszaképződik és elsüllyed.

beszélik, hogy a világ egyetemben van egy égi test, csak egyetlen egy, a Sirius Béta, a kihűlt és kihalt csillag, fénytelen, hőtelen, mozdulatlan test, ahol az atomok összehányva egymás hegyén hátán rendetlenségben, mint egy kolosszális szemétdombon elpusztultan nyugszanak.